hol vagy, hogy az vagy-e még, aki voltál. Nem tudom, hogy miért szólítalak, ha szárazon sóhajt az ősz, záporral fürdet a tavasz. Nem tudom, mit érzek, mikor árnyéknél a kerti fák alatt, s az emlékek úgy felparázslanak. És nem tudom, miért szállnak felettem madarak röptével a szélben, még most is,